0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Sok érdekes életút magyarul Bécsből, az Orange Rádió 94.0-án.
2: Üdvözlök mindenkit, én Méreg Attila vagyok, és a Bécsi Rádió stúdiójában itt van velem dr. Wagner Szilárd. Szia Szilárd, örülök, hogy be tudtál jönni ide a stúdióba.
3: Szia Attila, köszönöm szépen a meghívást, nagy örömmel jöttem.
2: Én kronológiában szeretem felépíteni az adásokat, Szilárd, hát nálad is, meg ahogy utána olvastam. Azért a zene nem a legelején került bele az életedben, az kicsit később, de gondolom a hit, az egyházzal való kötődés, az ott már így korán megtalált téged, az már korán így prognosztizálta a te sorsodat.
3: Viszonylag korán. Bár mi nem voltunk az a nagyon klasszikus, vallásos család, Sopronból származom, az talán fontos, és Sopronnak ugye egy nagyon tradicionális evangélikus közössége van, és én ebben a közösségben nőttem olyan értelemben fel, hogy gyakorlatilag kezdettől fogva volt kapcsolat ezzel a közösséggel. Nyilván hivatalos formában a konfirmáció kapcsán, és itt hát különösen a nagyszüleimnek a hát a nyomástalan erős, de azt kell, hogy mondjam, egy ilyen erősen támogató hozzáállása volt.
2: Milyen
3: az, ami... Igen, de így is érzem, tehát ne erőszakosak nem voltak, de határozottak voltak abban az értelemben, hogy mi egy ilyen családból származunk, és akkor az természetes, hogy az unokák azok az éljék meg ennek a lehetőségeit, és ennek egy hivatalos formája ugye az evangélikus egyházban a konfirmáció, ami a római katolikus testvéreknek ugye a bérmálást jelenti, és ez egy olyan lehetőséget adott, hogy az ember kicsit közelebb került a közösséghez, és hát hogyha úgy alakul, és nem azért úgy alakult, hogy az ifjúsági közösségben azért benn maradtam valamennyire, és ez segítette azt a folyamatot, ami egy ilyen beépülés jelentette a gyülekezetbe, de hát ez persze még csak a gyerekkor, és ebből jött aztán az, hogy a zene az engem gyakorlatilag a templomban fogott meg. Tehát ez nem ez a klasszikus zenei képzés volt nálam, hanem tényleg az, hogy azt gondoltam, hogy ott az a nagy hangszer azzal a sok sippal a karzaton, és Sopronnak van a legnagyobb evangélikus orgonája egyébként az evangélikus templomban. 1884-ben épült eredetileg, egy nagyon híres a Walker cég építette, aztán sok átépítés történt utána persze, de szóval én megláttam ezt a hangszert, és úgy arra gondoltam, hogy ezt én meg szeretném tanulni, tehát hogy ez az óriási síp tömeg, ez hogyan szólal meg, és hogyan lehet ezt működésbe. Igen, de azért ez egy hosszú út volt, főleg úgy, hogy 14 évesen kezdtem el. Ugye a klasszikus zenei képzés az azért jóval korábban indult, tehát nem tudom, hegedű, zongora 6 évesen, aztán talán többi hangszer is viszonylag korán. Így aztán egy ilyen nagyon sajátos utat jártam be, amiben egyrészt néhány nagyon bizakodó zongoratanár, aki azt mondja, hogy hát már öreg a gyerek, de azért hát ha lesz belőle még valami. Illetve később a Fóti Evangélikus Kántorképző Intézet, ahova aztán jártam a gimnazista éveim során rendszeresen.
2: Párhuzamosan?
3: Hát párhuzamosan ez úgy volt, hogy ugye hétfőtől péntekig volt az iskola, és akkor a pénteken vonatra szálltam, és akkor péntektől estétől aztán Fóton, szombaton volt a tanfolyam, és esetleg még aznap vissza, aztán vasárnap délután az istentisztelet, és délután a tanulás, szóval tele volt a hét.
2: Belesűrítve, de tudod, amikor ott van egy fiatal, 10-es éveiben járó gyerek, azért ezt így minden héten meg...

0: megcsinálni.
1: Igen, és hogy a szüleim ebben nagyon partnerek voltak, tehát hogy vittek a vonatra, és akkor egyáltalán az, hogy egy 14-15 éves gyereket elengedek mondjuk Sopronból 1992-ben, vonattal, átszállással Budapest, fót, stb. Azért ez nagy bizalomra val valahogy, nem is feltétlenül a gyerek iránt, nyilván én is azért észnél voltam, de egyáltalán a világ iránt, amiben ezt meg lehet csinálni.
0: Úgy, akkor egy pillanatáig, mert ezt a 92-t már behoztad, hát 3 év előtte volt a rendszerváltás, hogy te így fiatal emberként, vagy tinédzserként, így hogy élted meg a rendszerváltást, mekkora váltás, mert mondtad, hogy a nagyszüleid, és azért más világ volt nekik megélni a vallásukat, meg te abból is láttál, de azért már más világban nevelkedtél fel.
1: 80-as évek, amikor én még azért erősen gyerek voltam, azok azért nem voltak már annyira kemény, hát előző rendszerbeli jelenségek vagy idők. Adott esetben lehetőség volt arra például, én az általános iskolába értem ezt azért meg, hogy tudtuk nagyjából, hogy kik azok a tanárok, akik azért karácsony előtt csak elintik a karácsonyi üzenetnek a lényegét, vagy húsvéti szünet előtt csak elmondják, hogy azért nagyjából mit ünneplünk húsvétkor, akik nem ezt a karácsony a szeretet ünnepe szlogent erőltették, hanem tényleg utaltak ennek az alapvetően keresztény eredetére. És mi pont abban a helyzetben voltunk, ez nagyon érdekes volt, hogy az általános iskola, ahova jártam, ugye 8 osztályos, az abban az én 8. osztályos koromban még állami volt, majd a következő évben egyházi lett, én már nem jártam akkor oda, és az a gimnázium, amiben aztán mentem, a Soproni Evangélikus Liceum, az én 8. koromban még állami iskola volt, de amire odaértem, már egyházi lett, az Evangélikus Egyház aztán visszakapta, és 1991-től indult ott ugye az első újra evangélikus évfolyam, hogy az iskolát 1557-ben alapították, tehát volt egy bizonyos hagyomány, de a rendszerváltás előtti 40 évben ott az államosítás kapcsán nyilván az sem maradhatott egyházi iskola, és éppen ezért ezen olyan érdekes projekt volt, hogy hogyan építünk fel egy már létezett vallásos jellegű egyházi iskolát, újra a rendszerváltás után teljesen új emberekkel, ugyanakkor régi tantestülettel, ez akkor egy nagyon nagy téma volt. De azt hiszem, hogy mi ezt úgy éltük meg talán mindannyian, hogy ez egy elég sikeres projektnek indult akkor. Tehát nyilván a gyerekbetegségeivel együtt, de nagyon sikeres projekt volt, és én azért az indítatást arra, hogy aztán lelkész legyek, azt valójában ott kaptam.
0: És a nagyszüleid meséltek, szerettek mesélni, hogy nekik milyen állapotok voltak, miben kellett felnőniük, miket tapasztaltak így a átkos korszakban, meg a kommunizmusban?
1: Igen, persze, meséltek róla sokat. Hát nyilván ennek olyan vonatkozásaiban, ami egyrészt az egyházzal kapcsolatos vonatkozás volt, ott érdekes módon nagyapám még gyülekezeti felügyelő is volt Sopronban, tehát annyira komoly atrocitások őket akkor már nem érték. De például nagyapámat volt, hogy elbocsátották, ő a postán dolgozott viszonylag magas beosztásban, ugye a kulák listák kapcsán annak idején, mert hogy ő Hegyfalúról, Vasmegyéből származott, és úgy ott a családnak voltak földjei, és hát őt ennek minősítették, és akkor egy ideig, nem nagyon hosszú ideig, de erdei turistajelzéseket festett az erdőben, mert hogy őt elbocsátották a postáról, erre hivatkozva. Aztán utána visszavették, meg rehabilitáció, meg ilyesmi. Ezt ismerjük, de azért ezek érdekes tapasztalatok voltak mindenképpen az ő számára, illetve hát nekem is a tekintetben, hogy tehát, hogy annak a felvállalása, ami vagy, az nem ingyen van. Tehát, hogy annak adott esetben következménye tud lenni, és szerintem ez egy máig érvényes dolog, hogy az ember a meggyőződését felvállalva adott esetben beleütközhet bizonyos határokba, vagy ellenállásokba, és az egyenesség, vagy a személyiségnek a kiforrottsága az ilyenkor mutatkozik meg, hogy ilyenkor meghajlik az ember, mennyire hajlik meg az ember, megtörik az ember, vagy azt mondja, hogy nem, megyünk előre tovább, és ragaszkodunk ahhoz, amiről meg vagyunk győződve.
0: És tindiként ezt így érezted, hogy ma nekünk már sokkal könnyebb lesz, hogy teljesen más világunk van, vagy azért kellett idő, hogy így összeálljon, hogy fú, hát azért így mi volt, meg milyen állapotok vannak így a 90-es években, hogy mennyivel másabb így megélni akár a hitet, vagy így a hétköznapokat.
1: Összehasonlítási alapom igazán nekem sem volt. Tehát ami a 80-as években mondjuk szocializmus volt, az azért nem volt összehasonlítható a 50-es, 60-as években nyilvánvalóan. De a család történetünk kapcsán azért tapasztalta az ember egyrészt ezt az elszakítottságot ebben a keleti blokkban, tehát mi Sopronban azért be voltunk ágyazódva a környékbe, hogy úgy mondjam. Tehát az én dédnagyanyám, ő Ausztriában, Oberpullendorfon lakott, egészen azt hiszem, hogy 95 éves koráig, vagy 90 éves koráig körülbelül. És ugye ott volt egy olyan szabály, ezt a mai emberek már kevésbé ismerik, vagy kevésbé tudják, hogy egy ideig csak 3 évenként egyszer lehetett nyugatra utazni, ugye? Aztán utána évenként, és akkor ahogy a rendszerváltás jött, akkor lehetett rendszeresen. És mivel nekünk ugye családi kötöttségünk, rokonságunk volt ott Ausztriában, ezért mi kivételek voltunk, azért a szüleim legalábbis, hogy az unok, vagy a dédunoka, az unoka mehetett ugye rendszeresen akárhányszor, ez egy kiváltság volt gyakorlatilag, de kiváltság volt. És azért, amikor utána látod, hogy szabadság van, és akkor mész, és odamész, ahova szeretnél, és te döntöd el, akkor úgy visszagondolva érzi az ember, hogy mi a különbség.
0: Értelek.
1: Vagy nem tudom, egy ilyen egészen egyszerű, nekünk gyerekeknek nyilván nagy élmény volt a fertőtóra kimenni, fürdeni. És azért a régi időben az úgy volt, hogy akkor volt egy kis bódé, ahol leadtad a személyigazolványodat, és kaptál egy ilyen fém bilétát, és azzal lehetett elmenni a fertőtóra fürdeni, és ezt este nézték, hogy mindenki visszajötte. Mert ugye ott már csak egy ugrás volt Ausztria. És rengetegen használták is ezt a területet arra, hogy ugye akkor úgy mondták, hogy diszidáljanak. Tehát, hogy elhagyják az országot. És akinek nyilván igazolványa még ott volt, azt aztán elkezdték keresni.
0: Ez még élő élmény.
1: Ez nekem élő élmény volt, én emlékszem, hogy ezt így csináltuk. És aztán utána, amikor már szabadon mehettél, és akkor megszűnt a sorompó, megszűnt a bódé, megszűnt a határzár.
0: Most már itt élsz, itt
1: vasfüggöny, igen, hát akkor ezt még persze nem gondoltam, de hát ez egy óriási változás. Mennyire óriási változás.
0: Hát külföldön dolgozni, meg külföldön, meg szabadon mozogni, és ezeket így elértük. Kicsit behoztam, hogy már itt élünk, mind a ketten, akkor a német nyelv, akkor neked így családosan, tehát családi oldalról szivárgott be, lett fontos, lett, nem tudom, nem anyanyelv, de az meghatározó nyelv.
1: Nem anyanyelv, olyannyira nem, hogy otthon gyakorlatilag az édesanyám és a nagyanyám egymással beszélgettek németül néha-néha, inkább olyan témákban, amikor azt szerették volna, hogy a gyerekek ne értsék, ugye?
0: A tolvajnyelv.
1: A tolvajnyelv, igen. De érdekes volt az, hát ugye én még az általános iskolás koromban, tehát 1989-90, mi orosz tanultunk, tehát az teljesen egyértelmű volt, hogy orosz, nem tudom hány órában hetente, és nekem egy nagyon meggyőződéses orosz tanárnőm volt, aki a rendszerváltás szelét lehet, hogy valahogy az érezte, de ettől még ő nem változtatott azon, hogy a 8. osztály utolsó napjáig az orosz óra meg van tartva, és meg van tanulva, és nagyon elkötelezett volt az
0: ürénye.
1: Nagyon. Én amúgy is szerettem mindig a nyelveket, meg az oroszt is, meg azt hiszem, hogy tudtam is akkor még egy picit, vagy hát amennyire meg lehet ezt tanulni az általános iskolás szinten. És a változás az egyéb nyelvekre, az pedig csak a gimnáziumi időben történt gyakorlatilag. És ott én, mivel biológia, kémia szakon voltam a gimnáziumban akkor még, ezért ott angol és latin volt. Viszont a szüleim magánúton már elkezdtek tanítatni, olyan 10 éves korunktól kezdve bennünket az öcsémmel, igen. És valahogy bennem ez megmaradt, hogy ez fontos végigvinni. Általában szeretek dolgokat végigvinni, tehát hogyha valamit úgy elkezdek csinálni, azt szeretem alaposan csinálni, és úgy utána nézni, meg hosszú távon átgondolni, hogy azért, ha már eddig megtanultam, akkor hozzuk ezt egy használható szintre. És Sopronban van ugye az Erdészeti és Faipari Egyetem, és ők tartottak ilyen délutános kurzusokat mindenkinek, tehát nem csak az egyetemistáknak, a nyelvi lektorátuson, és ott kiváló tanárok tanítottak tényleg. Akkor így jutottam el aztán középfokú nyelvvizsgáig, felsőfokú nyelvvizsgáig, úgy, hogy iskolában soha nem tanultam németet, hanem ugye angol-latin volt később.
0: Ez is belefért így a kántorképző mellett?
1: Mert ez hétközben volt, tehát hétköznap délután az embernek még az iskola után van ideje ilyesmire is, igen. Tehát volt egyfajta elkötelezettség. Azért is, mert a családban ott volt, de azért is, mert azért Sopron, meg az egész nyugati határszél. Ez ugye egy olyan terület volt, ahol, mert ugye mondtam az előbb, hogy ritkán lehetett kimenni, de aki akartanak, viszont sokat lehetett bejönni. Tehát ott osztrák kapcsolat az abszolút volt. És hogyha Sopronban, nem tudom, ma még így van-e, de elgondolkozol, hogy na melyik nyelvet érdemes megtanulni, akkor az nem az angol, hanem a német. És hogy ez később aztán az embernek egy picit irányítja az életútját, hát, is, vagy jól jön ahhoz, amit aztán csinálni fog. Ez szerintem egy ilyen kölcsönös dolog. Azt akkor nyilván még nem lehetett tudni.
0: És a biológia szakot említetted, itt akkor mennyire volt erős, hogy hát oké, állatorvos fele kacsingatás, lehet, hogy állatorvos lesz a kis Szilárd, ez így hogy nézett ki ez a dilemma, hogy na, akkor merre is kéne elindulni?
1: Én mindig is az akartam lenni. Kétségtelen, hogy nekem ez kezdettől fogva megvolt az állatok iránti szeretet, és nem úgy, hogy csak kutyamacska, hanem tényleg minden, amit lehetett találni, azt úgy begyűjtöttük, megpróbáltuk tartani, meg etetni, hát ugye mai szemmel már teljesen elfogadhatatlan dolgokat is csinált az ember, mondjuk otthon tartott békát, meg hasonlókat, vagy egy kis halakat, vagy nem tudom én, tavakból.
0: Szüle egy kedvence lehet.
1: Igen, ez nem volt könnyű ezt valahogy otthon eleadni a szülőknek, de ők meg mindenben támogattak alapvetően, tehát ilyen gond nem volt. De aztán az ottani hittanórák, ez a kántorképzős dolog, az ifjúsággal való kapcsolat annyira megérlelt egy ilyen hitbeli döntést a tekintetben, hogy az egyházi szolgálat az egy szép szolgálat, és az egy olyan szolgálat, aminek jövője van, és ez egy olyan szolgálat, amiben el tudja magát képzelni az ember, legalábbis én akkor, hogy végülis majdnem, hogy az utolsó pillanatban döntöttem aztán a teológiai tanulmányok mellett. Gimnázium utolsó évének a felénél körülbelül. Tehát amire ez úgy igazán, igazán megérett, és meg is kérdeztem sok barátomat, ismerősömet, akiknek ebben talán több tapasztalatuk volt, és ott tényleg őszintén elmondták, hogy mire lehet nagyjából számítani. Én azt becsültem nagyon sokakban, hogy ők nem csak a szép oldalát, tehát nem csak az előnyöket, vagy a siker oldalát mutatták be, hanem azt is, hogy adott esetben kerülhetsz egy 200 fős kis faluba, mondjuk soproniként, vagy városi gyerekként, és akkor ott egy pár évet el kell tölteni abban a közösségben, úgy, hogy szívesen vagy ott, meg úgy, hogy eredményesen dolgozol, gyakorlatilag egy teljesen idegen környezetben. Tehát, hogy ez például egy biztosi kihívással a lelkészi szolgálatnak például. De úgy mindent egybevetve, aztán engem ez érdekelt is, mint téma, a teológia, meg ez a szolgálat is azért érdekelt, és
0: akkor jön meg ezért ez hivatásként.
1: Igen. Hát ennek van a megmagyarázható része gyakorlatilag, hogy hát abban a környezetben voltál, vagy sok ilyen emberrel találkoztál. Ez az úgynevezett külső elhívás, meg hogy az egyház is azért azt mondja, hogy na jó, hát őt kiképezzük, és akkor ő majd lehet lelkész nálunk, de van a belső elhívás, tehát ez a vokáció internának hívjuk, tehát az, amikor az ember úgy érzi, hogy őt az Isten erre a szolgálatra hívta el. És ha ez a kettő találkozik, vagy mind a kettő megvan, és a kettő találkozik, akkor azt hiszem, hogy jó alapokkal indul az ember egy ilyen képzésbe, meg egy ilyen életútra.
0: Tehát ez egy folyamat volt, vagy volt egy pont, egy beszélgetés valami, vagy inkább folyamat?
1: Nem, én úgy gondolom, hogy inkább folyamat, ami megérett. Tehát, hogy az ember ezt egyre intenzívebben érzi, ahogy mondjuk a pályaválasztás irányába megy, hogy ez nekem fontos, és én így tudom elképzelni az életemet.
0: És akkor Budapest, de azért ez is kicsit így párhuzamosan, vagy azért magasabb szintre emeltet, hogy azért még Németországban, Heidelbergben is, meg Tübingenben is tanultál, hogy ezt így hogy kell elképzelni, hogy mennyi mindent akartál beszívni, megtudni, mennyire volt nehéz három helyen is jelen lenni, három helyen is tanulni?
1: Ahhoz, hogy az ember alaposan megismerjen egy tudományterületet, ahhoz azért maga a teológiai tanulmány, vagy az egyetem elvégzése az önmagában kevés. És nem azért, mert ott nincs meg az a színvonal esetleg, amire szükség van, hanem az ember jár egy bizonyos ideig, ott ezerféle tantárgy van, és erre az ezerféle tantárgyra van minimális idő összességében, amennyit az ember hát foglalkozik vele a vizsgákig, vagy esetleg még kicsit tovább is. De ez teljesen természetes, hogy ha van egy speciális érdeklődés, akkor egy bizonyos tudomány területen az ember szeretne elmélyedni. Ez nálam a dogmatika volt, az egyház tanításával összefüggő kérdéskör, illetve a különböző felekezetek kapcsolata az ökumenizmus, vagy ökumeni, ahogyan mi ezt a kifejezést használjuk, ennek a teológia háttere, a tanításbeli háttere, illetve ugye én a teológiai képzésemmel párhuzamosan orgonaszakot is végeztem, úgy így ment tovább ugye az orgonatanulás a Bartók Béla konzervatóriumban Budapesten, és én ezt szerettem volna, az ugye egy idézőjebben világi hangszeres képzés, elmélettel hozzá, stb. És én szerettem volna ezt az egyházzene irányában specializálni, és így egy olyan egyetemet kerestem Németországban, egy professzorom segítségével, ahol helyben esetleg van egy egyházzenei tanulási lehetőség, és ez Heidelberg lett aztán az ottani teológiai fakultásnak az ökumenikus intézete, ahol a tanszékvezető professzor Christoph Schwöbel vállalt azt, hogy kicsit eltángál engem a doktori munkában, illetve ott helyben a Bádeni Tartományi Egyháznak az egyházzenei főiskoláján kezdtem el aztán az egyházzene szakot, ott már egyházzene, ami nem csak orgona, hanem karvezetés és ének és egyházzene történet és elmélet, stb.
0: Nem volt sok szabadidőd?
1: Nem volt sok szabadidőm, de az igazság, hogy ez a két terület elég jól kiegészítette egymást időben is, az embernek volt azért könyvtárban ülni, meg írni, és aztán utána a nap egy részében meg a főiskolára, órákra járni, éjszaka meg gyakorolni, hát úgy szoktuk azért az elfoglaltabb. Igen, az igazság, hogy voltak e tekintetben kétségeim akkor is. Tehát, hogy ez a két dolog párhuzamosan futó feladat, hogy erre lesz elég kapacitás, lesz elég idő.
0: Na és akkor mi a titok? Hogy sikerült?
1: Hát a titok az azt nem tudom, hogy megfejtettem a titkot, de az iránymutatást azt megkaptam az ottani orgona professzoromtól, aki egyébként kémiai doktor volt, tehát orgona művész, és főiskolai tanár volt 3 egyetemen Németországban, és egyébként pedig mondom kémiából doktorát, és úgy próbáltam neki az elején előadni, hogy az ember megvédi magát előre, hogy hát, ugye mások csak ezt tanulják, és akkor ők majd nyilván többet fognak tudni gyakorolni. Én meg hát ugye csinálom a doktorit is mellette, és akkor majd hát bocsánat előre is, hogyha, stb. Ugye ezt ismerjük, hogy az ember előre próbálja kivédeni a támadásokat. És ő azt mondta, hogy ne aggódjak egyáltalán, mert az úgy van, ő is kémiából doktorált, és figyelje meg, hogyha majd végez egyikkel és másikkal is, akkor az egyes szakterületeken, az egyes intézményekben többet fog elérni, külön-külön is, mint mások az egyben. És ez olyan hihetetlennek hangzik első ránézésre,
0: nekem
1: vagy
0: is,
1: első...
0: Nekem is 24 órában.
1: Igen, de így lett. Így lett, és a titok az időbeosztás. Hogy az ember, ha fegyelmezetten osztja be az idejét, és azt mondja, hogy erre most ekkor és ekkor szánok, és akkor utána nem ülök, nem tudom, 2 órát a semmire, hanem csinálom tovább a másikat. Nyilván nem erőszakosan, hanem ahogy úgy jön.
0: Akkor nagyon fókuszáltan odafigyeltél.
1: Igen. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nem tudom, 2 óra orgona gyakorlási lehetőségem van, akkor ez a 2 óra, ebbe bele kell férni ennek a darabnak, vagy ennek a 2-nek, vagy akármi. És ugyanez a természetesen az elméleti foglalatossággal is, hogyha le kell ülnem, és van 3 órám írni, akkor az alatt ezt és ezt a mennyiséget meg kéne írni, és sikerül. Alapvetően az volt a tapasztalatom, hogy sikerült, tehát teljesen igaza volt ebben, hogy egy megfelelő időbeosztásra, egy tudatossággal a hétköznapokban.
0: Meg lehet, te olyan karakter vagy, hogy akit terhelni kell, meg
1: lehet igen, ez is biztos igaz, meg én hozzá is voltam ehhez mindig is szokva, és aztán később is így lett, érdekes mondom. Tehát ahogy dolgozni kezdtem később lelkészként, ott is mindig volt legalább 2 feladat egyszerre. Ez az egyháznak a sajátossága is, hogy hát ugye bibliai értelemben van ez a szép mondat, hogy akinek sokat adtak, attól többet kérnek számon. Ez világi értelemben is igaz, köszönjük, de azt gondolom, köszönjük. Hogy az egyházban is igaz. És mindig legalább 2 tevékenységi területen volt, amin aktív voltam, és ha az ember ezt kezdettől megszokja, akkor igazából működik, és ahogy a mai helyzetet látom, egyre inkább meg kell ezt mindenkinek tanulnia, hogy hogyan lehet több helyen is helytállni. És az egyik csak a család, a csak most természetesen idézőjelben, és a másik a munka. Ez ugyanez a kihívás. És ha erre van egy minta, hogy ezt hogyan csinálom, hogyan tudom megoldani, nyilván tökéletes megoldás nincsen, meg az ember állandóan látja azt, hogy még mit lehetne, vagy mit lehetett volna, vagy mi az, amit elhanyagoltam, stb. De nyilván minél tudatosabb ez a hozzáállás, talán annál ritkábban fordul elő ez az önvád, hogy jaj, hát még ezt is kellett volna, vagy lehetett volna.
0: A lelkiszabadításodon mondjuk 2003-ban volt olyan, hogy hú, leültél, és akkor számot vezető, elértem ezt, mert ha ember rengeteg mindent csinál, akkor jönnek ezek a mérföldkövek, milestone-ok, hogy hú, oké, hol is tartok, mit is értem, mennyi munkával, hogy volt ilyen megérkezés pillanat, tegyük fel, amikor mondjuk lelkiszabadításodon, vagy nem tudom, amikor megkapta a tudományos fokozatot.
1: Pici megérkezések mindig voltak, igen. Én nálam ugye az volt a sajátosság, hogy a teológiai tanulmányok után 2003-ban engem a püspököm lelkészté avatott, Lices János püspök úr, azzal a bizalommal, és én ezt elmondtam neki, meg ő is nekem, hogy azzal a bizalommal, hogyha most kezdődik a németországi korszak, ezzel a doktori programmal, meg az egyházán tanulással, hogy ő visszavár. De azért nem volt az ritka abban az időben már, hogy valaki mondjuk kimegy külföldre, és ott is marad. Akár mert társat talál magának, akár mert munkalehetőséget talál magának, sok ilyen ismerősen barátom volt egyébként a főiskolán is, meg az egyetemen is, aki végül aztán egészen máshol landolt, mint az eredeti országa, ahonnan jött. De bennem is megvolt az elhatározás, hogy visszamenjek Magyarországra aztán a megszerzett tudással, és azt valahogy ott kamatoztassam, vagy akár tovább is adjam. Meg az egyház részéről is megvolt ez a fogadókészség, hogy azt mondják, hogy ha majd végeztél, akkor várunk vissza, és így kerültem aztán 2007-ben vissza Magyarországra, és azon belül érdekes módon, ez egyébként nem is tudom, hogy történt-e mással már, a szülővárosomba kerültem iskolalelkésznek, és egy Sopron melletti településre, Harkára kerültem lelkésznek, ahol aztán egy pár évig szolgáltam, és kezdtem meg ezt a lelkészi szolgálatot. 11 év volt kb. A lelkészi szolgálat gyakorlatilag, így van, de ebből azért 4 évet aztán már nem Sopronban töltöttem, hanem a Veszprém megyei Marcal-Gergely községben, ahol egy 4 éves lelkészi szolgálati idő telt el. Egy nagyon szép élmény volt egyébként, ugye a városi közösség után a falusi közösségben lelkészkedni. Ott is természetesen sok élménnyel, meg sok ismerettséggel, sok barátsággal, és hát természetesen ott azért a gyerekek is jöttek már sorba, tehát családilag is ott éltünk, és ott lettünk igazából így család, és aztán jött az ausztriai hívás, és az ausztriai szolgálat kezdett.
0: És csak itt már a családot behoztad meg, hogy időmenedzsment, kinek mire van ideje, de te ugye a magyarországi országos orgonafelügyelői szakértő is lettél, tehát hogy az is még nem tudom, hogy egy ilyesmit még bevál, mert gondolom az is sok projekt, felelősség, ott kell lenni, az is még hogy fér bele így ezek mellett?
1: Hát engem az orgona, mint hangszer kezdettől fogva érdekelt, mint szerkezet is, vagy mint korszakok, amelyekben különböző hangszereket építettek, ugye kezdve ettől az akvinkumi orgonától, ami Magyarországon legalábbis egy rekonstrukciója látható, ami csak néhány hangot tud, de mégis egy hagyományt teremtett gyakorlatilag, egészen a sok ezer sípos hangszerekig, és Németországban volt akkoriban, amikor én ott kint tanultam, egy orgona szakértői képzés. Tehát kifejezetten olyan szakembereknek a képzése, akik mondjuk egy restaurálási folyamatot le tudnak vezényelni, vagy egy bármilyen beavatkozást a hangszerbe, ami szükséges, vagy fel tudják egyáltalán mérni, hogy egy hibás hangszernél mi az a tevékenység, amit aztán az orgonaépítőnek el kell végeznie, és gyakorlatilag egy műszaki ellenőrként jelen vannak az egész folyamatban, és ezekre a projektekre kértek fel, akkor egy nagyon jó barátommal csináltuk ezt együtt, Kormos Gyulával, aki maga orgona restaurátor is volt, de egyébként a Műszaki Egyetemen tanított vasútépítés, sajnos a Covid-ban abban az időszakban elhunyt. Igen, egy nagyon nagy veszteség a szakmának, teljesen egyértelműen, és mi viszont ismertük egymást nagyon régen, mert az ő felesége volt a soproni organista a régi időkben, az evangélikus templomban, és így gyakorlatilag hát kicsit ő ki is nevelt erre a feladatra, de hát nyilván a képzés, amit aztán együtt végeztünk Németországban, az bennünket aztán képesített, és erre ő elsősorban műemlékhangszerekkel foglalkozott, én pedig a nem műemléki kategóriákba tartozó hangszerekkel, és ezt elég sokáig, 10 évig csináltam Magyarországon. Az evangélikus egyházon belül Aztán később kaptam hívásokat már más egyházakba is, például Miskolcon az Avasi Református templomnak az orgona rekonstrukciójában vettem részt, vagy egy új orgon építésében Türjén, a premontrei apátsághoz tartozó templomban, egy új orgonának az elkészítésében például, tehát ez is egy nagyon nagy élmény, most sok utazással jár természetesen, meg, de nagyon sok olyan kapcsolattal, ami kívül van a szigorúan vett egyházi berkeken. Ez az én életemben mindig nagy szerepet játszott, hogy olyanokkal is kapcsolatba kerülni, akik nem feltétlenül csak ebben a belterjes egyházi közegben vannak jelen, hanem esetleg más szakterületeken dolgoznak, más szakmájuk van, és velük a kapcsolatot tartani, vagy őket bevonni, vagy velük együtt dolgozni, ez számomra mindig különleges élményt jelentett.
0: De ez kellett egy nagyon jó hátország, hogy ez is így időben, energiába belefér, mert ahogy olvastam, hogy olyan 30 orgona felújításában is részt vettél tevékenyeket, tehát ez valahogy idő, energiát, ezt így összepakolni.
1: Igen, ehhez kellett hátország, kellett jó időbeosztás, kellettek olyan emberek, akik ezt tolerálták gyakorlatilag, de ez nem egy olyan tevékenység, amit az ember az egyházon kívül csinált, hanem azon belül. És azért az egyház az mindig szívesen veszi, hogyha valaki, aki mondjuk, nem tudom, lelkész, vagy bármi más is, valamiből még úgy ki tudja venni a részét. Tehát ez a sok olyan feladat, ami létezik, ami fontos, és amire igazából főállású emberünk nem nagyon van. És hogy ezt valakinek úgy le tudjuk passzolni, hogy na figyelj, te még ezt csináld már meg, akkor ez általában azért pozitív visszhangra talál. Ez 18-ig tartott, gyakorlatilag 17-18-ig, amíg területen dolgoztam, de már az asszél időmben is visszajártam, vagy visszajárok még ez a türélyi projekt, ez csak egy pár éves, tehát ez már az itteni időszakomban történt. Tehát a kapcsolatok megmaradnak azért a régi kollégákkal, a régi emberekkel, meg hát azokkal, például orgonaépítőkkel, akikkel akkor is együtt dolgoztam, meg azóta is azért kapcsolatban vagyunk többnyire.
0: Hát meg ha orgona, 2011 óta megtart az orgona határok nélkül, ott a 2011-ben kitaláltátok, ez hogy nézett ki, hogy több művészeti ismerősöddel összeültek, hogy kéne egy ilyesmit csinálni, meg hát ezt életben is kell tartani már 14 éve.
1: Ez így van, az orgona határok nélkül az egy nagyon szép projekt, az egy orgona fesztivál az osztrák-magyar határon. És ez úgy indult valóban, hogy egy magyar kollégámmal, illetve két osztrák kollégával, a Mörbisi evangélikus lelkésszel, és ott a tartománynak az egyházzenei vezetőjével ültünk össze, és kitaláltuk azt, hogy hát ha már itt vagyunk egymás mellett, két hasonló méretű evangélikus egyház, és a határ mentén rengeteg olyan hangszerünk van, hát nem rengeteg, de egy pár olyan hangszerünk van, amit érdemes lenne megszólaltatni. Mi lenne, hogyha összekötnénk ezt a két országot a zenekedvelőknek a szintjén? Különböző templomokban, ez akkor úgy indult, hogy két magyar templomban és két osztrák templomban, evangélikus szinten rendezünk egy héten belül 4 koncertet, ezt azóta most már 6-ra bővítettük, tehát igyekszünk egy picit terjeszkedni is, és ezeken a koncerteken, ugye határok nélkül ez a kifejezés, ez kétértelmű, határok nélkül nyilván azt jelenti, hogy Magyarország és Ausztria közötti határ, de azt is jelenti, hogy az orgona az egy ilyen szóló hangszerként van számon tartva, hogy hát templomba megyünk, és akkor halljuk az orgonát, és éneklünk rá, vagy hallgatunk egy darabot, akármi. És mi azt mondtuk, hogy nem így szeretnénk csak megszólaltatni a hangszert, hanem minden koncerten szeretnénk egy másik zenészt, vagy zenei együttest hozzávenni. Tehát azt jelenti, hogy minden koncerten megszól az orgona, meg még egy szólista, vagy egy szólista csoport, egy együttes. És az azóta minden koncerten tartjuk, hogy az orgonának, mint hangszernek a népszerűségét is próbáljuk természetesen növelni, a lehetőségeit is megmutatni, hogy milyen, amikor nem önmagában szól, hanem különböző szólistákkal, illetve szólistáknak szeretnénk természetesen osztrák-magyar szólistáknak lehetőséget adni. Megpróbáljuk a hangszernek a felhasználási lehetőségét megmutatni. Egy pár évig csináltunk minden évben némafilm koncertet, tehát egy némafilmet vetítettünk a templomban, és egy organistát hívtunk, aki végig játszott ehhez a filmhez, improvizált. Illetve nem utolsó sorban szeretnénk a közösségeket összehozni, hogy a zenekedvelők találkozzanak egymással Magyarországon is, és Ausztriában is, és végig tudják esetleg járni ezen a 4 koncerten, vagy most már 6 koncerten a környéket, tehát bejárni a környéket, ez a Burgenland, a Fertőtó régiója, illetve Sopron és környéke, és ebben elég jó eredményeket értünk el az elmúlt években, most minden évben van ugye ez a sorozat, most éppen...
0: Már 14, az nem kevés.
1: Igen, 11 december, igen, most október 1-től 11-ig tervezzük ugyanezt a sorozatot, és hát azt szeretnénk, hogy ez a hagyomány, amely tulajdonképpen egy együttműködés a két egyház között, nagyon másik nincs is igazán, ami ilyen tradícióra néz vissza, hogy ez megmaradjon, és a jövőben is minden évben lehetőséget adjunk ezekre a találkozásokra. Nem egyszeri alkalmat terveztünk 2011-ben, ez kétségtelen, hanem azt gondoltuk, hogy egy sorozatot fogunk létrehozni. Azt is hozzá kell tenni, hogy azért a konkrét gyülekezetek támogatása az nagyon-nagyon sokat jelent ebben az ügyben. Mi, akik ezt négyen szervezzük, mi abszolút anyagi ellenszolgáltatás nélkül szervezünk és játszunk is a koncerteken, tehát ez nyilván az anyagi hátterét is egy picit megteremtette az egésznek. És hát ahogy változnak az emberek, ketten vagyunk még a csapatban, akik a kezdeteknél ott voltak, ketten azóta kiváltak, és helyettük másik kettő jött, egyszerűen az életúton adódó változások kapcsán, de továbbra is négyen vagyunk, és továbbra is így szervezzük, és egyelőre nem gondoljuk, hogy látnánk a végét.
0: És ez így jó, lehet fejleszteni ezt, vagy ezt pont így még egészséges kordába tudjátok tartani, vagy a pénz paripa lenne, akkor ez másképp néz neki?
1: A tavalyi évben bővítettük a 4 koncertet 6 koncertre, tehát hozzávettük kicsit délebre Soprontól Kőszeget és Stadtschleiningot, ezt a burgenlandi települést, úgyhogy így egy picit bővülni is tudtunk gyakorlatilag. Hát nyilván az anyagi lehetőségek is korlátozottak bizonyos értelemben, bár amíg ez a lendület benne van, és a készség arra, hogy az ember ne feltétlenül az anyagiakat nézze, hanem egyszerűen azt mondja, hogy akkor ezt a koncertet én akkor is eljátszom, ha nem jár érte semmi, ezt sokan tesszük így, addig szerintem van ennek jövője, és hát ami pedig tényleg nagyon fontos, ez az egyházi munkámban is érzékelhető, hogy amíg közönsége van. Tehát, hogyha meg tud telni egy templom egy héten 4-szer, 80 és 100 közötti részvételi arány van rendszeresen, jó nyilván bizonyos reklámnak a hatására, de azért nagyon reklámozni már szinte nem is kell, akkor azt mondom, hogy ez egy olyan dolog, amire van fogadókészség, amire van igény, ami egy értékes dolog ráadásul. Ha erre van ez a fogadókészség, akkor nem mi legyünk azok, aki azt mondjuk, hogy hát most már nincs kedvem, vagy nem akarom tovább csinálni, de nagyon szívesen csináljuk, és szerintem amíg a külső lehetőségek úgy adottak, maradnak, meg a fogadókészség is megvan, addig ez folytatódni fog, nagyon remélem.
0: Elismerésem meg, hát a te életedben is azért jött egy kisebb változás, hogy 18-ban családos túl, és akit érdemes azért megemlíteni, hogy mekkorák voltak akkor a gyerekek, akkor egy másfél hónapos, egy 2 éves, egy 4 évessel fogtátok, és akkor nem szerencsét próbáltatok a nyugaton, de egy újabb kihívásnak, vagy hívásnak eleget tettél, és azért ez nem okozott akkora változást, akkora energia átcsoportosítás, hogy tegyük fel, a orgna határok nélkül nem volt már kapacitásod, de a 18-ban mi történt? Ez a kupaktás, családi kupaktás, hogy ült össze, hogy akkor most hogyan is kéne 3 gyerekkel költözni, vagy az hogyan is kéne jól csinálni? Ez a 18-as év, ez hogy nézett ki nálatok?
1: Hát igazából a 18-as év az nekünk 17-ben kezdődött. Az a reformációnak a jubileumi éve volt, ugye 500 éve a lutheri reformáció, 1517-2017. Mi akkor már Veszprém megyében éltünk, és ott dolgoztam a 3 gyülekezet, ami az enyém volt, meg szinte minden évben adódott hozzá még egy helyettesítés a környéken, illetve iszonyatos mennyiségű hittanóra. Tehát volt, hogy 25 órában tanítottam a főállásom mellett, vagy keretében, vagy egy gyülekezeti munka mellett, plusz még egy helyettesítéssel. Tehát azért mondom, hogy mindig volt párhuzamosan valami a főállás mellett.
0: Ki folytatta ezt a munkát?
1: Igen, igen, hát az más kérdés, majd arra is beszélhetünk egyszer, de egyébként volt folytatása, meg lett folytatása, hála Istennek. Szóval abban az időben úgy éreztem, hogy amit én úgy a magyarországi viszonylatban adni tudtam, egyrészt a németországi tapasztalatok, meg hát nyilván a saját képzettségokán vagy szolgálatokán, az úgy nagyjából átadódott, és amire fogadókészség volt, az nyilván sikeresen átadásra került, amire meg nem volt fogadókészség, mert az ebből is volt sok, sajnos, az meg úgy bennem maradt, és akkor megszületett a harmadik gyerekünk, akkor, és születendőben volt, mondjuk így, és valahogy úgy éreztem, hogy tudnék váltani, vagy úgy van mindenkinek talán az életében ilyen érzés, hogy azt mondja, hogy most lezáródott nagyjából egy korszak, és lehetne valami mást, ha úgy adódik. Tehát nem kellett, vagy nem volt muszáj, semmilyen kényszerítő körülmény nem volt. És abban az időben érkezett hozzám egy megkeresés Ausztriából, méghozzá abból a gyülekezetből, amelynek most a lelkésze vagyok már 8 éve majdnem, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezetből, ahol éppen lelkész hiány volt, tehát egy helyettesítési időszak volt, és nem nagyon látták a perspektívát arra, hogy ki lehetne a közösségnek az új lelkésze. És hát megkaptam ezt a kérdést, hogy esetleg el tudnám-e képzelni. Ezzel párhuzamosan én magam is kezdtem egy kicsit nézegetni, és akkor kerültem kapcsolatban Michael Bünker akkori evangélikus püspökkel, akit különböző nemzetközi konferenciákról, ahol képviseltem a Magyarországi Egyházat, én már ismertem, meg hát mint oszták püspököt nyilván a szomszédból is, tehát személyesen is, és én is megkerestem őt azzal, hogy hát van-e valamiféle fogadókészség Ausztriában az én szolgálatom iránt. Mert akkor egészen komolyan az is fölmerült különben, hogy ha nem Ausztria lesz, akkor akár lehet Németország is, hiszen én ott azért tanultam, meg ismerek sokakat, meg rengeteg barátom is maradt abból az időszakból, egyházvezetési szinten is. Tehát én ebben őszinte voltam, hogy ha nem Ausztria lesz, akkor valószínűleg megyek tovább Németországba, vagy esetleg ott is érdeklődöm. És
0: akkor a család segített. Tehát azt mondta, hogy valósítsd meg az álmodat, mi a kettő?
1: Hát azért ez, igen, ez azért közös álom volt. Tehát ma úgy értem, hogy közös készség arra, hogy valami változás legyen. Így nagyon általánosan fogalmazva. És a Bünker püspök azt mondja, hogy nem, szó nincs róla, tessék csak szépen maradni. Lesz itt dolog. És valóban így volt, hogy ez a magyar gyülekezeti munka kezdődött el aztán 2018 őszétől, illetve hozzá, mivel ennek Bécs a székhelye, ugye, és hozzá kerestek egy bécsi gyülekezet, és ez a 16. kerületi, az Ottakringi Evangélikus Gyülekezet, ahol éppen egy olyan ürülés volt a lelkészi szolgálatban, hogy már nem volt idő újra kiírni az állást szeptemberig, és akkor én egy egyéves megbízatást akkor kaptam. A családhoz az tényleg hozzátenném, hogy a feleségemnek is volt egy ilyen indítatása, vagy legalábbis készsége arra, hogy ezt megpróbáljuk. És ezt hangsúlyozom, és azt gondolom, hogy senki nem lehet azzal vádolni, hogy nem tudom, nem tervezi eléggé jól a jövőjét, hogyha azt mondja, hogy ezt kipróbáljuk. Mert az, hogy a gyerekek jól érzik magukat, hogy a házastárs jól érzi magát, az nem garantálható egyáltalán. Szerintem család, mondom azt, hogy fenntartóként, vagy házastársként, vagy ebben a pozícióban az embernek erre is gondolnia kell. És nekem tényleg szerencsém volt, vagy isteni sugallat, vagy isteni áldás, hogy én nem a semmire jöttem ki akkor a családdal, hanem itt tényleg szolgálati lakás volt, állás volt, tervek voltak a tekintetben, hogy mi ez tovább. Ugye sokan, akik kijönnek Ausztriába dolgozni, ők azért nincsenek ebben a helyzetben az elején esetleg, hogy ott tényleg ez a szerencsét próbálok téma, nyilván esetleg nem családdal, de mégis nagyobb szerepet játszik, és azokat én nagyon tudom tisztelni, akik tényleg így jönnek ki, hogy majdnem, hogy a semmire, de valamiféle elhatározással, elkötelezettséggel, hogy az életüket itt szeretnék esetleg folytatni, vagy munkát keresni, és így tovább. Nekem azért picit könnyebb volt. E tekintetben családilag nyilván meg nehezebb, mert akkor...
0: Hát én is két gyerekkel belegondolva, hogy hát most egy éves, meg a három éves gyerkőccel így országot váltani, az...
1: De lehet, hogy így volt egyszerűbb, mert ugye nem tudtak ellent mondani. Vagy hát nem is nagyon mondtak ellent, de mindegyikkel egy picit más szituáció volt, és hogy a közösségi médiában az ember, ahogy olvassa a különböző családoknak a helyzetét, vagy a csoportokban azoknak a kérdéseit, akik éppen kijönnek, ott ez rengetegszer előkerül, hogy ennyi és ennyi idős a gyerek, hogyan tudom őt itt Ausztriában integrálni. mit tegyek előre, mint gondolkozom, stb. És nálunk tényleg ez volt, hogy a 4 éves kislányunk bekerült az óvodába úgy, hogy 2 év alatt kellett olyan szinten megtanulni a németül, hogy át tudjon lépni az iskolába. A többiek még kisebbek voltak, vagy például a kisfiunk, aki ugye 1,5 hónapos volt, ő neki meg, hát az volt a kérdésünk, hogy hogy tanítjuk meg magyarul egy ausztriai környezetben, ugye?
0: És ezeket mindegyiket jól megugrottátok, vagy volt?
1: Hát igen, sikerült azért elég jól, bár ő például szívesebben beszél németül, mint magyarul. Vagy egymással szívesebben beszélnek németül otthon például a iskolai eseményeket elmesélve. De azért törekszünk arra, hogy a magyar nyelv azért megmaradjon, és ebben azért nagy segítségre vannak a különböző közösségek. Nyilván az, hogy van egy magyar gyülekezet, ez természetes, de magyar iskolák például, néptánc és egyéb foglalkozások, amik itt Bécsben azért nagyon jól fel vannak építve, tehát mi az Amapedbe rengeteget járunk, be vagyunk eléggé ágyazódva. Hát azért ismert a gyülekezetünk, egy ernyőszervezetbe tartozik az Amapeddel, tehát ezzel ismerkedtünk meg valahogy az elején, de az ottani szakmai munka is abszolút megelégedésre ad okot, és ott is kialakul azért egy ilyen kis közösség a magyarok között, és nagyon támogatja tényleg a gyerekeknek a magyar tudását, vagy a magyar kultúrának a megismerését, és szerintem ez nagyon fontos, különösen egy olyan környezetben, ahol egyébként ez, ha az ember nem tesz érte, akkor nem nagyon fordul elő.
0: Ezt a 8 évet így hogy tudnád összefoglalni kihívásokkal, lehetőségekkel?
1: Hát úgy tudnám összefoglalni, hogy nekünk egy nagyon jó utunk volt idáig. Tehát mi azt tapasztaltuk meg az osztrák közösségekben, vagy az Ausztriában jelenlevő közösségekben, hogy alapvetően befogadóak, alapvetően...
0: Ez egy kérdéses volt, hogy hát hogy lesz ez, hogy tudunk integrálódni, amikor így kijöttetek, akkor...
1: Hát nem volt úgy kérdés, de azért úgy kérdés volt olyan szempontból, hogy azért én megjelentem mondjuk magyar lelkészként egy osztrák evangélikus gyülekezetben, akinek eddig igazából, vagy amelynek eddig külföldi lelkésze nem nagyon volt. Ők abszolút nyitottsággal álltak az én szolgálatomhoz, meg az én hát első szájn próbálgatásaimhoz. Mert azért akár milyen szakmában is vált az ember egyik országból a másikba, azért az nem úgy van, hogy mindent mindenki ugyanúgy csinál, ahogy az előzőben megszokta, hanem rengeteg az újdonság, és rengeteg embernek a segítségre vagy rászorulva. Tehát hiába tudod a szakmát, hogyha valahova megérkezel, akkor abban a rendszerben ez így meg úgy működik.
0: Hát a bürokráciátok, ez annyi mindent lehet gondolom.
1: Hát igen, meg vannak alapvető különbségek a hozzáállásban is esetleg, és itt soha nem éreztették velem semmilyen szinten, hogy te most a külföldi vagy, aki ezt most nem tudja, és akkor most majd megtanítunk, stb. Hanem tényleg abszolút nyitottság álltak hozzá az új dolgokhoz is, de azt gondolom, hogy én azért egy olyan személyiség vagyok, aki tud integrálódni mondjuk egy már létező közösségbe alapvetően. Én annak örültem, hogy az új ötleteket is szívesen fogadták, vagy abban, amiben kicsit ügyetlenkedtem talán az elején, abban azért nagyon támogattak. És mindenhol, ahol egyébként akár családként, akár a gyerekek által megjelentünk, ott mindenhol nagyon jó fogadtatásban volt részünk. Igen, az egyetlen dolog, ami, de azt hiszem, az nem személyes, az mindenkit érintő, az a bürokrácia, tehát az adminisztratív megérkezés. Nem, mert ez tényleg igaz, tehát hogyha az ember kijön Ausztriába, és hogy vált egy másik országból, ott sok olyan elem van, amikor nagyon nehéz eljutni egy hivatalba, vagy egy döntésig például, nem tudom, hát ha csak a családi pótlékra gondolunk, vagy gyerek, ilyen kérdések, hogy azt nagyon nehéz átvinni. Tehát azt nagyon nehéz megindokolni, hogy neked az most jár, és akkor tényleg kapott. Tehát azt hiszem, hogy hát nem is tudom, több mint egy évet vártunk például a családi pótlékra. Ami az ez elején nagyon nehéz, tehát hogyha itt vagy egy 5 fős családdal, és gyakorlatilag az első hónap végén kapod az első fizetést, és egyébként semmi más nem jön mondjuk egy évben keresztül, az egy nagyon nehéz helyzet. És az adminisztratív okait, meg a különböző mondjuk úgy, hogy csalási lehetőségeket, amik ebben a rendszerben azért benne vannak, ha külföldre érkezik az ember, ezeket megértjük, meg tudjuk, hogy miért van, de a másik oldalon meg azt gondolom, hogy ez nagyon nehézé teszi a kezdeteket, a kezdeti hónapokat például a megérkezettek, főleg a családdal jön az ember. Tehát az nehéz volt, de hát ezen is túl vagyunk egy idő után, és most már hát azt gondolom, hogy...
0: Benne lenni szörnyű, de utólag egy fú, de jó, már túl vagyunk.
1: Igen, igen, tehát van ilyen is, de azt hiszem, hogy ez mindenhol lenne, tehát hogy bárhol az ember újoncként megérkezik, ott vannak ezek a kezdeti nehézségek, amin túl kell lenni, amit össze kell fogni, vagy megkeresni a megfelelő barátokat, ismerősöket, vagy akik tájékozottak ezekben a kérdésekben, és akkor azért megy. Tehát, és itt megint visszatérek arra, amiről én azért nagyon szívesen beszélek, hogy ezek a digitális kapcsolatok, ezek nem helyettesítik a személyeseket. Tehát, hogy pont egy ilyen helyzetben például, hogy megtalálom-e azokat az embereket, akivel le tudok ülni, és meg tudok beszélni, hogy kell ezt a papírt kitölteni, vagy hogy vannak itt a nem tudom, autóval, biztosítással, házi orvossal, egyebekkel a dolgok.
0: Iskola, óvoda.
1: Igen, igen, tehát ezt nem lehet csak számítógépből kinyerni, hanem e tekintetben van sok tapasztalat az emberek birtokában, és mivel ugye Ausztriában ez egy nagy magyar közösség van, tehát ha még csak őket vesszük, ezért azt gondolom, hogy ezt érdemes kihasználni, hogy az ember megkeresi ezeket a személyes kapcsolatokat, kapaszkodókat, közösségeket, ahova csatlakozhat, és ahol ezek a segítségek megvannak.
0: Ha már egy magyar közösséget behoztad, így mennyire érdemes, vagy mennyire lehet így külön nézni az Ausztriában lévő magyar evangélikus egyház közösséget, meg az osztrák egyház közösséget, milyen rálátásod, milyen tapasztalataid vannak az elmúlt évekből?
1: Ugye a magyar közösség Ausztriában az egy elég nagy hagyományra tekint most már vissza, az 1956-os forradalom menekültjei voltak az elsők, akik az akkori itteni lelkésztől, Szépfalusi Istvántól ezt a szolgálatot megkapták. Pontosan azt, amiről az előbb beszéltem, ezt a támogatást, hogy egyrészt lelki értelemben, másrészt különböző fordításokban, meg útmutatásokban. És ez a gyülekezet az, ami azóta gyakorlatilag létezik, és 2004-ben kapta meg a hivatalos státuszát az Ausztria Evangélikus Egyházban, tehát az osztrák evangélikus egyháznak a részévé vált ez a közösség.
0: Mint most? Ez így furán hangzik. Ez is ilyen bürokrácia?
1: Nem, ez nem annyira bürokrácia, ez egy koncepcionális kérdés. Tehát volt egy úgynevezett magyar lelki gondozói szolgálat evangélikus. Volt reformátusban is egyébként, illetve van is. De mi evangélikusok, vagy hát az akkori evangélikus közösségünk úgy gondolta, hogy egy ilyen fokozottabb integráció az segíti a megmaradásunkat, segíti az intenzívebb kapcsolatot az osztrák egyházzal, és az akkori lelkésznő Solymár Mónika is nagyon támogatta ezt az ügyet, és így sikerült gyakorlatilag egy megegyezésre jutni, aminek a legfontosabb eleme egyébként az, hogy van egy 50%-os lelkészi állásunk. Tehát az Ausztria Evangélikus Egyház finanszíroz egy magyar nyelvű evangélikus lelkészi állást félállásban, Ausztriában, és ez az állás, ez létezik gyakorlatilag, mint a gyülekezetnek a lelkészi állása, függetlenül az éppen ott szolgáló aktuális személytől, és azért pont a mai világban látjuk, amikor hát a tagság létszámának a csökkenése miatt, globálisan mondom, most nem a magyar közösségben, lelkészi állásokat redukálnak, vagy kevesebben leszünk, vagy egyáltalán kevesebben kezdik meg a tanulmányaikat ebbe az irányba, és kevesebben lesznek lelkészek, akkor az, hogy egy közösségnek van egy fix lelkészi állása, azért ez egy nagyon nagy érték, és nagyon nagy biztonság, hogy úgy mondjam, tehát, hogy emiatt ne kelljen izgulni, és akkor az ember jobban tud koncentrálni azokra a feladatokra, amik egyébként vannak, és nekünk az a szerencsés helyzetünk van egyébként, hogy mivel én ugye az ottakengi gyülekezetnek a lelkésze vagyok, a magyar istentiszteleteinket abban a templomban meg is tudjuk tartani, tehát van egy ilyen szorosabb közösség az én jelenlegi osztrák gyülekezetem és az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet között, legalábbis ami a bécsi istentiszteleteket illeti, de egyébként tartunk istentiszteleteket egy hónap egyszer Grazban is, és ott van is egy lektorunk, egy munkatársunk, aki az ottani közösséget szervezi. Így két helyen vagyunk hivatalosan jelen gyakorlatilag. Ott is természetesen egy osztrák gyülekezet evangélikus templomában, mármint Grazban. De az úgynevezett kazuális szolgálatok, tehát esküvő, temetés, keresztelő, azok néha azért Ausztria más területére is elszólítanak engem, mert hiszen mi, mint Ausztria evangélikus magyar gyülekezet, az egész országért felelősek vagyunk a szolgálat tekintetében.
0: És ugye a munkádat, ez hogy kell elképzelni, mennyire priorizálsz, nem is priorizálsz, hogy 50%-ban az osztrákban is aktív, vagy 50%-ban a magyarban, hogy kell, mennyire egymáshoz kapcsolódnak, egymás alatt felett vannak, ezért hogy kell elképzelni?
1: Nem nagyon tudom elválasztani őszintén, szóval. Tehát egy laptopom van, amivel dolgozom, és ez jó, mert gyakorlatilag ahogy az egyik intenzívebbé válik, úgy a másik talán kevésbé. Tehát igyekszem megtalálni azt az egyensúlyt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor valamire éppen szükség van valamilyen szolgálatra, akkor az egyik gyülekezetben vagyok aktívabb, aztán talán az adminisztráció kapcsán meg a másikban.
0: És ezek emberek a munkáját csinálod?
1: Hát ez egy állás hivatalosan, de az igazság, hogy a lelkészi szolgálatban legalábbis ezt a kollégák is mondják, különösen ebben az időben tényleg, amikor azért hiány van lelkészekből, ez nem egy 40 órás feladat, hanem ez ennél jóval több. Különösen például azokkal az egyéb feladatokkal, amiről részben már beszéltünk, meg talán még fogunk is, amik még hozzájönnek, de azt gondolom, hogy egy jó egyensúlyt tudok találni a kettő között, mert a lelkészi szolgálat az azért lelkipásztori szolgálat elsősorban, ezt szeretem is mindig hangsúlyozni. Sajnos nem mindig tudjuk tényleg ezeket az arányokat tartani, tehát rengeteg az adminisztráció, a szervezés, az iroda és az egyéb feladatok, de azért mi lelkészek, lelkipásztorok vagyunk, és az azt jelenti, hogy igazán elemünkben akkor vagyunk, ha emberekkel foglalkozhatunk, tehát ha találkozhatunk, ha meglátogathatunk valakit egy idős otthonban, vagy egy temetés kapcsán, egy családdal beszélgethetünk, vagy esküvő van, vagy keresztelőre készülünk, vagy éppen a vasárnapi istentiszteleteknek az ünneplése kerül sorra. Tehát ez az igazi feladat, és ez az, amiben én is a legjobban érzem magam. Rengeteg az ilyen is, az ilyenfajta lelkipásztori feladat, de hát nyilván ez az, ami talán szabadabban tervezhető, és ezért nagyobb a veszélye, hogy háttérbe szorul. De ezt nyilván nem szeretném. Úgy gondolom, hogy a két nyelv kapcsán nagyon jól sikerült nekünk az integráció, és a közösségünk tagjai is, hát nyilván elsősorban az anyanyelvük kapcsán járnak a közösségi alkalmukra, de mondjuk tudnak németül a magyarok is. Jó, az osztályon nem szoktak tudni magyarul, persze ez világos, de azt veszem észre például, hogy bizonyos feladatok pontosan azért találnak meg, mert rólam tudják, hogy én lelkész vagyok, és magyar lelkész vagyok, így kerültem például a börtön lelkészi szolgálathoz is közel, és egy 3 éve azt is elkezdtem.
0: Szilárd, köszönöm, hogy be tudtál jönni, nagyra értékem.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmet, jó egészséget kívánok, vigyázzatok magatokra, a Rádió Orange 94.0-án egy hónap múlva érkezek egy újabb adással. Sziasztok!
2: Sok érdekes életút magyarul Bécsből, az Orange Rádió 94.0-án.